kurusi jaliro tan sege sege sege sege je demsenu ye ka kurusi ka kurusi ka kurusi ngam ye la fenene je nintela kulukram go fenene.